hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az istenek.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek mindenben.
1: Bitang Jó Rádió.
2: 80-as.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitanglió Rádió.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

Bitangyó Rádió.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Kapitány.

Rádió Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Beton Gyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: This was a journey with Cyber Dream.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Beep up, ayo.
3: Eurodance Mania.
2: Beep up the ayo.
4: Hölgyeim és uraim!
5: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
6: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Légy velünk te is, egy hullámhosszon.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mi

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: live in the mix with the one and only.
1: Hey, this is Justin Timberlake, and this is
2: Bitorque Radio.
3: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan.
4: De aztán jött... És minden megváltozott.
5: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

0: sem.
1: Most jött el az egy idő.
0: És kevés megszakítás.
1: Tölts velünk az időt, hogy szórakoztassunk.
2: Van, ahol csak majdnem. Van, ahol a régi. Nálunk persze mindaz, amelyiket kéri.
3: Ezt ne hagyd ki.
1: Ezt ne hagyd ki.

olvasatlan vers zenélek én is itt nektek. Kökény Attila és a Prédikátor. És a titkos messiás. Ezzel indítjuk ezt a mai délelőttöt. Kívánok mindenkinek. Felhőtlen kikapcsolódás, nagyon jó bita.

0: nagyon picit a titkos messiás után lemezezünk rögtön itt az elején, de aztán majd váltakozunk. Lesz itt minden, kérem szépen, a következő 2,5 órában, hogy ezt megszokhattátok.
1: Én is kelek,
0: vasárnap délelőttönként. Hát a kellő nappal én is keltem.

A Bitangyó Rádió chat falán szeretettel köszöntöm Tikát, Pista 67-et, Nefertitit, Maskura 67-et, Katát, Haydnt. Itt van velünk a két robotunk is, Artu, Ditu és Bobby.

Rögtön itt az elején. Nefertiti fekete cicájának, amiről még nem derült ki, hogy fiú vagy lány lesz. Nevet keresünk. Hát ugye Tikának fekete cicája van, és Démon a neve, de azt mondja, hogy a bánya, hogy nem shadowz, mert folyamatosan eltűnik. Nefertiti azt írja, hogy Ádészra gondolt, ha lány, akkor pedig széna lesz. Közben itt vagytok velem a háttérbe, jó sokan írta nekem Sebe István, hogy hallgatlak. Vida Erikánk is, jó műsorvezetés, szép vasárnapot neked és mindenkinek, puszi, puszi ölelés nektek is.

0: Én azért még reménykedek, hogy nem pusztul el a világ, bár jó felé halad ezen az úton sajnos. Vagy hát inkább pont fordítva rossz felé halad, de haladunk ezen az úton. Csak reménykedek benne, hogy tündér nem aludt vissza. Hiszen most lemezről hoztam, és nem Kalapács Józseffel és Szintiával.
1: Látom a fényed, átragyog téged,
0: hanem az Osszián és Paksi Endre.
1: Szétszakítja meg szokásból ránk hult sötétséget, bölcs már a szemed, oly sokat lát.
0: Oly sokat látott. Lassan ébredő. Szia kis oroszlán, szép vasárnapot, vasárnap reggelt kívánok mindenkinek, hallgatlak, mint általában mindig jó adást kívánok, írta nekem Kardos Szilárd, puszi ölelés oda is.

Itt van velünk Musukám, és hú, de sokan írtatok, egyelek meg benneteket. Ígérem, hogy mindenkit utolérek. Jó műsorvezetést, mindjárt kapcsolódom. Aztán közben már írta, hogy Fülem veled, meg a konyha is.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Mimikénket és Pető Editkét. Azt írta, a fülemre teszlek és alszok még kicsit, de hát itt van, mert Osszián igazi relax a fülembe, köszi. Puszi drága, nagy ölelés oda is. Kedves Kardos Szilárd, jött neked egy felkérés a Bitangyó Rádió chat falán, érdeklődik Tika, hogy nem jön föl hozzánk soha. A szűke, tisza. Sokat hallom, kíváncsi lennék rá, nem úgy, csak emberileg.
1: Édesanyám,
0: én már találkoztam is Szilárddal, kétszer is. Egyszer én kaptam tőle egy szatyor tököt, dísztököt.
1: A tücsök elhallgatott.
0: Másodszor meg ő kapott tőlem egy kis oroszlános rádiós bögrét. Kárpátia és az Isten veled szülői ház, még mindig lemezezünk.
1: Az egész

0: előre mennem.
1: Itt van velünk Kacajkám, és Puszi Fülem már itt, remek adás, jó hangulatot, szuper zenékkel, de hát ezt már ő 9:59 írta. 9:55. Csak most jutottam el odáig. Megint kaptam tőle egy csodás, fás, hangjegyes képet. Köszönöm szépen. Jó zenehallgatás, puszi ölelés oda is.

0: hátra.
1: Köszönöm szépen, Nefertiti, megnyugodtam. Rikánk akkor pedig újraindít, és aztán majd ott is minden jó lesz remélhetőleg. Itt van velünk Svájc, és jó reggelt, jó adás, szép vasárnapot írta Anna Mari, jó reggelt, szép vasárnapot neked, és puszölelés oda is. De jött

80-as és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldiek.

pillanatig. A legjobb remixek. És feldolgozások.

érkeztünk egy kis kellemes fél órával. Közel fél órával. Most egy kicsit elengedjük a lemezeket is, és a rock vonalat is. De hát ugye jönnek majd azért a nagyon retro magyar percek is. Meg hát fogok lemezezni még majd tovább. Coldplay és a Viva la Vida. Nagyon fantasztikus violin coverbe, úgyhogy remélem, hogy tikálnak a füle is valahogy ide találnak.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió csetfalámás szürke kisegeret. Jó adást kívánok neked, zenei műsorvezető. Minden Budát elfújja egy kedves mosoly, írta.

Hát, és azt írja, Nefertiti Negro lesz, hogyha fiú lesz. Szerintem a lány is lehet Negro. A Negro az egy olyan unisex név egy cica esetében. Aki melletted vagyok.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a tegnap esti műsorvezető kollégát itt a Bitangyó Rádió chat falán. Itt van velünk már Tökszár is. Ugye tegnap elárulta nekünk este, hogy hát ő itt fog lenni velünk a háttérben, mert hogy dolgoznia kell, és közben majd velem heveskedik, vegyeskedik. Long time. Akkor azt írja Joe Pop kedvenc nótája. Na, örülök, hogy az újak közül is szerettek zenéket. Tökszárnak jó zenehallgatást, kitartást, keveset nyugisatot, a melóba terjen el könnyedén.

Hát kedves hallgatók, segítsetek, mert Ika küzd, és egyszerűen nem szólal meg neki. Se telefonon, se a falon, se a külső hallgatói linken. Tehát sehol nem szólal meg a rádió, nincs neki hangja. De hát ugye ti meg hallotok? Már volt újraindítás is.

Rock Me Amadeus Falconak a dala. Amadeus Electric Quartet. Egy csipet kultúra itt a Bitang Jó Rádióban.

És hát még mielőtt itt a mai reggel a lemezek közt turkáltam volna, ugye előtte már készítettem ide dalokat, úgyhogy ezért fordulhat elő, hogy a mai napon két kárpátia is van. Nem vettem ki, bennhagytam, szeretjük. A magyarnak születtem.

Szeretettel köszöntöm Mókuskát is itt a Bitangyó Rádió chat falán. Konyházok, ha fülem itt van, de az nagyon. Köszönöm szépen, akkor neked is kitartást ott a konyhába. Mi jót főzöm?

Azt mondja, hogy tököl. Hát most ugye zajlik a tök szezon. Én is cukkinizek. Most múlik pontosan. Viderika írja, hogy nála jó. Mindenki másnál jó, csak Tikánál rendetlenkedik.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kis Gabiékat, és szia Andi, csoda szép napot kívánok! Végre szabad nap, így már a kis Tacsival túl vagyunk egy nagy sétán, ha már jól lehűlt a levegő. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, jó zenehallgatást, jó ténykedést, puszi ölelés oda is.

Az egészen biztos. Hogy a Baby Tikkánál van, csak nem jövünk rá, hogy mi.

Igen, Miki. Köszönöm szépen Erikának. Hát ugye küldött egy videót, hogy mi a probléma, de ebből nem derült ki, viszont a videónak se volt hangja, én a Mikit meg közben kikapcsoltam, nehogy kimenjen adásba. Szóval lemezezünk egy kicsit, addig, amíg Bubunak nincsenek még itt a fülei, és nem szurkol, illetve Tika nem ér rá a vudu babámat szurkodni, addig hát, ha bokimentesen tudunk lemezezni.

Simán lehet csajozni, addig, amíg nem kapnak a halak. Meg amíg hagyják a csajok. Csak szár írja, hogy vastag gilisztával sellőre.

Nefertiti, azt írja a horgász, persze, hogy lehet, de itt már vénasszonyok vannak. No. Vénasszony is megnyalja a sót. Nem így van, de így is jó hangzik.

Ez pont így napjainkból, 2024-ből szólt, ez volt a Zámigold. És a szép lila lemez után egy áttetsző Eva Max. Egy kristályos. Királyok és királynők. Nefertit írja a sót, igen, a Gilisztát nem. Soha nem kukacoskodunk. És hát ahogy a csetfalat nézem, Zoltánunk ma is a toppon van. A szombat már elmúlt, vasárnap délelőtt. 10 óra 25. Amikor is Little Lion van már a lemezjátszók és a mikrofon mögött egészen déli 12 óráig.

Juditka is kijavított egyből, az a vén ember. Nem, az a vén kecske is megnyalja a sót, ez különben eredetileg.

Morgász írja, hogy már bekaphatná kukacot a halacska. Fú, hát már nagyon várom augusztus, hogy menjek haza. Én is szeretném lógatni a bótból vett kukacot. Ugye én hozott anyagból dolgozok, nekem saját nincs.

sulla pista. DJ Ross. Franciázunk egy kicsit. Délelőtt. Azt mondja, Horgász, gyere, lógatunk együtt. Na jó van, aztán ha sikerül valamit fogni, akkor kérünk róla képet. Mika írja, van hang, gratulálok, csak egy órába telt, mire lett hang, és mi a probléma, elárulod nekünk, hogy okosabbak legyünk.

Bár megpróbálhatom. Na, hogy az a kedves nénikéjének rodgyant érdek kalácsának akármilyen. Nem tudom, szóval tényleg nem tudom beolvasni. Túl hosszú.

ennek örömére röptetünk egy nyugtató zenét. Tikának lemaradtál egy csomó jó zenéről. Többek között az egyik olyan dalról, amit kimondottan a te kedved értettem a mai napon be. De jó, emlékszem, talán. Akkor azért majd ennek is örülni fogsz. The Silence, egy Siri remixben.

Közben írja nekünk Kacajka, aki a zenét szereti, az örök ifjú. Csak hogy tudja mindenki. Szóval egy modem újraindítás kellett.

0: Bitangyó Rádió chat falára megérkezett már Csámpás Rozi is. Jó reggelt, szép napot, jó zenehallgatás, jó csetelést kívánok neked is.
1: Szerelem vezérel majd engem. Minden akadály egy újabb ki.
0: Zsebeld ki a remény szárnyait te is. Meg te is, ott a háttérben. Szeretettel köszöntök minden újonnan csatlakozó Bitangyó Rádió hallgatót.

Aki éjszaka legény, az nappal lepény. Hát ez így igaz. Csámpás Rozi írja, hogy hajnalba aludtam. Remélem, hogy azért nem azért, mert hogy olyan különösebben nagy baj lett volna. Csak egy kis álmatlanság vagy egyéb teendők miatt.

Jaj! No, hát visszatérünk a lemezekhez, és aztán majd lassan érkeznek a nagyon retró magyar percek is. Hiszen 10 óra 45 perc van, és ugye déli 12 óráig vagyok ma itt veletek. Let me take you far away. You'd like a home. És akkor bezsebeltük az első két bakit rögtön duplán, későn is reagáltam, és 45-ön is fordítom. Forgatom ezt a csodaszép Scorpions dalt. Hát akkor jön a Holiday. Immár megfelelő fordulatszámon.

Többet ne akarjatok már, na! No. Jó, mondjuk a baki az mosolyra fakaszt, az biztos. De azért, mikor sikerül megoldanom baki nélkül, akkor azért olyan büszke tudok lenni magamra. Mondjuk ez jó ritkán van.

Az előző dal eredetileg 1979-ben jelent meg. Aztán ugye újra keverték 90-ben. Nekem egy rock balladák, egy Scorpions balladák albumom van meg. Samurai, it's too late. De most 1989-ben járunk, Nino D'Angelo. Right, we can make it. És még maradunk egy zene erejéig a lírai vonalon.

Az előző gondolat menetemhez, hogy ha sikerül baki nélkül megoldalom egy műsort, akkor arra büszke vagyok. A Roli hozzáfűzte, hogy az ritka, de felemelő érzés lehet. Az biztos. Tudod, vannak, akik beülnek a számítógép elé, behúzogatják ugyanazokat a dalokat, körülbelül 200-an. És már 46-szor is az ugyanazt a dalt hallom nálam műsorban. Meg vagyunk mi, akik megpróbálunk lemezről játszani. Ezeket a lemezeket föl is kell tudod pakolni, nem a gép húzogatja be. Úgyhogy bizony felemelő érzés. Delhúz a John is, ha álmodhatsz nekem. Szeretettel köszöntöm a Bitang Jó Rádió chat falán Bubujékat is, puszi neked is, és Melindának is.

velem. Szájrepülj velem, Boborján is szárepül velünk. Téged is szeretettel köszöntelek itt a Bitangyó Rádió chat falán. Vidám vasárnapot neked is!

0: mire vársz, kedves Boborján? A busz megállóban? Hát sose gondolj arra, hogy szerettelek.
1: Mondod, sokért nem adnád, hogyha visszajönnének
0: az azok a szép idők,
1: amikor még vártak rátok a lányok és a jó barátok. Esténként egy
0: moziban egy fiú előtt.
1: Most képzeld el, hogy vissza.
0: Hát amikor énekelünk egy régi nótát, és ők már a borjak, boj, nem Boborján, Bojtorján együttes.
1: Csavarok.

Nem jó helyre tettem le a tűt, de hát annyi baj legyen. Addig is, amíg a csillag táncol a Neoton familiával, megyünk tovább, és azt mondja, hogy mit írkáltok itt a cseten, próbálok rátok is figyelni. Szóval igen, én ez vagyok, egy ilyen szédült napraforgó vagyok. És azért köszönöm szépen a pozitív visszajelzést.

nagyon szeretek napraforgót fotózni. Hát még eddig idén csak egy 10 napraforgót láttam. Majd hát, ha ma délután, ahogy ugye elindulok ebéd után bringázni, hát ha sikerül más irányban. Bár itt még a kukorica is csak úgy, hát még derékig se ér.

Megvan nektek az a üvegtigrises dolog, hogy hozz egy mondj egy meséjét. Nem. Hozok egy sört. Na jó van. Valami ilyesmi volt. Ja nem, nincs az az Isten. Hozok egy sört. Akkor van.

És aminek az apropója, hogy ezt elmondtam, ezt az üvegtigrises szösszenetet, ugye Vida Erikával beszélgetünk róla, hogy jövő héten jön vissza Németországba, és hogy hát elmehetnék igazán, hozna nekem cukkinit. És hát tudom, hogy nagyon szereti Eva Maxot is, kaptam rá szívecskét. Tudom azt is, hogy nagyon szereti Ház Gábort is, erre is kaptam szívecskét. És aztán azt írta, drága, hozok kukoricát is.

Közben Tika Szilárd most válaszolt a kérdésedre, hogy miért nem jön fel a csetere. Írta, hogy sehol nincsen a cseten. A Szilárdunk olyan, mint Kalambó felesége. Mindenki beszél róla, csak senki nem látta.

0: tálalás közben. Az ön kedvencei. A 80-as.
1: Hát azért vagytok többen is, akik nem jönnek fel a csetvarra. Itt van Vidarikám, itt vannak Szituskájék.
0: 90-es.
1: Tehát nem csak szilárdunk. Vagy éppen Kis Gabi.
0: És a 2000-es évektől.
1: Aztán ugye van a kemény maga, akik szinte tényleg mindig a ülső, tehát amikor tehetitek, mindig itt vagytok, és ezt nagyon szépen köszönjük. Vannak olyanok, akik följárnak hébe-hóba, azt is nagyon köszönjük, és én azt is nagyon-nagyon szépen köszönöm, akik itt a háttérben itt vannak, akkor is, ha írnak, akkor is, ha csak hallgatják a műsort. Kívánok nektek csodás délelőttöt! Lassan majd jó étvágyat az ebédhez. Egy újabb Andrea Bocelli bújta be magát a fülembe, a szeme, szívemben, mindenhova. David Guettával.

Hát nekem jobban tetszik, mint a hivatalos Shakira dal. Ugye ez is a VB-re készült nótácska. Tündér is kicsavarogta magát, a kemény mag jelen írta.

Írja tök szár, hogy Szegeden még a kemény mag is kömény mag. Sőt, Hódmezővásárhelyen is, igaz, Juditka? Én például azt se tudom, ki Nagy Anikó, de nagyon sokat beköszönnek. Ők például a Bitangyó Rádió, ugye, megosztás alatt. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Katicánkat is. Aki írt nekem a Messengeren, szia, én is vagyok. Hát puszi ölelés, köszönöm, hogy itt vagy.

hangot van a fejembe, és nem számít, hogy nincs hétvége a jelenben. Hát még a jelenben hétvége van, hiszen vasárnap van. Még van időtök beletenni valami szépet, jót ebbe a mai napba is.

jól emlékszem, pont így 7 éve, augusztus végén, az biztos, hogy hullottak a csillagok, és én kint feküdtem a tisztánál.

Te miért nem? Gyere élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted? Akarok, te miért nem?

Isten, igazából nem emlékszem rá, hogy mit kívántam akkor, csak azt tudom, hogy akkor voltam túl egy... Tehát akkor lett vége egy párkapcsolatnak, és aztán visszamentem a munkahelyemre, és ekkor jött az az ominózus felmondás, és azt mondtam, hogy ennyiből. Tehát, hogy ebből elég volt, mindenből elég volt, és most itt a pont, és itt van vége az egésznek. Nem adjuk már, tudod. És aztán jött Németország. Nagyon-nagyon sok minden történt velem az elmúlt 7 évben. Rossz is, jó is. De én úgy gondolom, hogy még mindig több a jó, mint a rossz. Na, meg hát a rossz dolgokkal nem foglalkozunk, azt megoldjuk, túléljük, aztán akkor jóra koncentrálunk.

És hát ugye igen, itt van Katica is velünk a háttérben, szerintem nagyon-nagyon sokan. És hogy most földobtuk ezt a témát, ezért is írt rám, hogy ő is itt van. És ebben igazsága van Kacajkának, hogy nagyon sok időt elvesz a csetelés, ezt a csetesek tanúsíthatják, igaz? Csetesek. Márhogy ide köt minket a sok lükeség, a jó kis párbeszédek, és hát aztán utána pedig rájövünk, hogy már megint nem csináltunk ebben a két órában semmit. Margaret Island és a legszebb szavak.

Azt mondja, tök szárul lánykorába tekert le poroszlóra a Tiszatóhoz. Ilyet még egyszer nem teszek, de honnan tekertél le poroszlóra? Mi tavaly körbe tekertük a Tiszatavat. Hatalmas élmény volt. Ott volt Musuka, Kisklányi, Tündér, Mimike, Géza, és az én édesanyám.

76 évesen, a mama 60 kilométer tekert velünk. És amikor már a nap végén szaráztunk, és már mindenkinek lógott a bele, akkor mama még belódult, azt alig értük utol.

0: Na hát sajnos ez lemezen nincs meg nekem, ami jön a következő dal. De viszont megkerestem és megtaláltam. Úgyhogy elhozok nektek még egy nagyon retro magyar dalt, ha már eszembe jutott, és itt beénekeltem az előbb a fületekbe. Akkor érkezzen!
1: Minket a zene tart össze. A világ minden tájáról.
0: Toldi Mária. Na ez aztán tényleg nagyon retro. 20 éves vagyok.

0: Írja Katicánk, hogy én köszönöm a műsor, többször hallgatlak, mint ahogy bejelentkezem.
1: Nyolcanas és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldi előadók.
0: Hétezertől napjainkig a legjobb remixek, és feldolgozások.

Tökszár írja, hogy én dolgozgatok, igaz, nem sokat haladtam, de dolgozgatok. De haladtam. Na ez a duma. Egy nőnek a konyhába a helye. Az asztalnál ülve, egy pohár bor mellett, miközben ellenőrzi, hogy a férfi jó főze. Van ilyen férfi? Van, tudok ilyen férfi. Még ha nem is egy bor mellett üldögél. Drága szituskám, igaz? De József is nagyon szeret főzöcskézni, és Isten ilyen főz. Anna Mari elköszön tőlünk, megy úszni, neked jó úszás, további szép napot, köszönöm, hogy itt voltál.

szerintem kellenek az ilyenek, és ettől egy férfi nem lesz papucs. Szóval nagyon kellenek az ilyenek, hogy egy párkapcsolatban működjön az is, hogy mondjuk a férj főz aznap, és tényleg ott ül vele az asszonyka, és beszélgetnek. Akár egy pohár bor, akár csak simán beszélgetnek, akár mondjuk ott sincs, azt mondja, hogy menj el és egy kicsit szállj magadra időt. És képzeljétek el, hogy én járok péntekenként egy német családhoz takarítani, és hogy én nagyon sokat látom azt, hogy vannak olyan péntekek, egy-két havonta, amikor mondjuk anya fogja magát, összecsomagol és eltűnik. Ugyanezt látom pár hét múlva apától, aztán látok anya-lánya programokat is, illetve apa-fia programokat is, és ugye mennek együtt is. És bizony, mikor anya elmegy otthonról, az apuka szépen elpakolja az ebédlőasztalt, bepakol a mosogatógépbe. És úgy elgondolkozok, hogy vajon mit tettem el én az életemben, de nagyon sok mindent. Többek között, hogy nem találtam egy teljes értékű párt, egy partnert, mert hogy itt kezdődik az, hogy neked van egy partnered. Nem csak egy férjed, nem csak egy feleséged.

Kritika is, hogy úgy helyes, végre nem az őskori berögződések. Nagyon sok férfi mondja azt, hogy hoha, én keresem a pénzt, mert az asszony nem megy el dolgozni. Lehet, hogy kevesebbet keres. De elmegy dolgozni, aztán utána hazamegy, a gyerekekkel foglalkozik, most főz, takarít, szóval azért úgy mérlegeljük a dolgokat. Roli, hogy az az igazi, ha egyenjogú a társ. Igen, tehát társként, partnerként tekintünk a másikra. Írja Vida Erika, hogy nálunk vasárnap, ha itthon vagyok, én főzök, de Laci mosogat. Hozzáteszem, nem sok mosogatni valót hagyok. De akkor is, tehát te megfőztél, ő mosogat, tehát hogy ez is egy nagyon jó dolog szerintem.

És hát ma is hoztam a nagyon szexi levdipotot. Ma nem kaszablankázunk, ma TikTok ladyzünk. Írja Tündi, hogy nagyon nehéz megtalálni az ilyen társat, partnert. És bizony, kedves férfiak, mi nők, most 2026-ban már ott tartunk, hogy igényünk van erre a fajta párkapcsolatra, ahol társként kezelnek, partnerként kezelnek minket.

És írja Vidarika, hogy nagyra értékeli azt, hogy Laci elmosogat. És hogy ez is mennyire fontos, hiszen igen, tehát nyilván nem hullik le az aranygyűrű az ujjukról, de hogyha már mi nők is úgy állunk a férfival szemben, hogy tiszteljük ezért, és örülünk neki, és látja azt, hogy jót tett nekünk, lehet, hogy megcsinálnánk 5 perccel hamarabb. Kevesebb vízzel, kevesebb harmcevel.

0: igen, férjet keresek, nem főzök, nem mosok, nem takarítok, de még soha se fájt a fejem. Ez egy kis szösszenet itt a Bitangyó Rádió chat faláról. Hát én nem keresek férjet, viszont szeretek főzni, szeretek mosogatni, takarítani, vasalni nem szeretek.
1: Lady.
0: Nem is sűrön.
1: You are beautiful girl.
0: Szoktam vasalni.
1: All night. Oh lady. I love you so much.
0: Mimikénk is itt van még, írja, hogy nálunk Géza az előkészítője. Imád krumplit pucolni, minden egyéb előkészítő folyamat az övé, és én ezt tudom, hiszen mikor ott vagyok nálatok, főleg nyáron, akkor ugye látom, hogy kimegy a kertbe, összeszedi a zöldséget, szépen megmossa, megpucolja, tényleg konyhakészre odarakja Mimikének. Tündér nem rajong a mosogatásért és a takarításért sem.

írja. Drága apusom, azért nem találtál párt magadnak, mert olyan köcsög vagy, mint én. Ennyi. Nem muszáj bemondani, ha nem muszáj. Nem. Nekem nagyon sok... Tehát igen, tehát igazad van. Tehát azért van benne ez is. Tik-tak, tik-tik-tak. De az ember valamikor eljut arra pontra, hogy már nem is keres. Megbékél önmagával, és teljesen partiba vagyok.

Hát szia drága, puszi ölelés, köszönöm, hogy itt vagy. Hát jókat vidulnak rajta, Tika és Tündér is.

Katicánk is hozzászólt a témához. Nálunk olyanok szoktak lenni, hogy a szerelmem porszívózik, én meg törölgetek. Ha nagyon hosszú napon van, elmosogat, ellátja a gyermeket. Van közös idő, hogy együtt csináljuk otthon ezt-azt. Aztán van egy óra szabad foglalkozás. Millió éves rosszok est, nem. Na, oda is jár a szívecske. Ami nem az enyém. És így működik.

Blaha Louisiana, és nem vagyok egyedül. Remélem, hogy a mi kis egerünk is itt van valahol a háttérben. Dúdolom, hogy rajtad, hogy hegedült, az a lélek, minek nem hitt. Ma nagyon csendes vagy, drága. Úgyhogy vaksötétben dúdolom, hogy rajtad, hogy hegedült, az a lélek, minek nem hitt. Hát figyelj, apus, Tika írja, apusod jó fej, szeressem az őszinte embereket, akik nem félnek kimondani. Roli, elköszön tőlünk neked is, további szép napot, jó étvágyat kívánok az ebédhez, és legyen olyan a mai délutánod, amilyennek szeretnéd. A mai napon 16 órától, nem, 14 órától érkezik majd hozzátok Gébelen. És per pillanat többet nem tudok nektek ígérni, de még mindig több vagyok, mint a műsor ajánló. Írja a hegedűs Juditkánk, hogy nagyon szerencsés kapcsolat az, ahol egyik fél sem rabszolga. Bizony, mert azért a férfiak mentségére legyen mondva, olyan is van sajnos, hogy a nő használja pénzeszsáknak a férfit, és elvárja, hogy dolgozzon, és hát úgy gondolja, hogy azért a bizonyos egy dologért neki mindent meg kell kapnia. Apus is puszil benneteket.

0: hajnali fény, az élet kéke gém veled, életképre...
1: Maskuránk is nagyon csöndes a mai napon szintén.
0: Sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféle...
1: Bonami masszív, és egy mosoly. Az aurát, ha túlsz, neked, neked, neked is ott a háttérben. Boldogságban ébredtem fel, hiszen hogy hitt lehet

Tükszár írja, hogy ő a maga rabszolgája. Én is most per pillanat a magam rabszolgája vagyok. Bár szerintem te se érezd annak, és én sem érzem annak semmiképpen. Erika, hogy sajnos talán a mi generációnk az utolsó, aki ezt így gondolja. Fiaméknál más a helyzet, de nem szólhatsz bele. Életemben csak egyszer. Nem tudom. Szerintem meg talán a fiatalok azok, akik majd most már kikövetelik maguknak azt, hogy egyenrangú társak legyenek. De lehet, hogy tévedek.

Na hát itt a legtöbb probléma, a legtöbb embernél, hogy várták azt a szebb világot, a szebb világ nem fog csak úgy hip-hop megteremtődni. Az bizony kőkeményen magunknak kell megteremteni. Hát én nem csak akkor leszek itt, ha elmúlik a tél, én holnap is itt leszek veletek, majd 18-tól 20 óráig, ahogy ezt megszokhattátok. Jövő héten kétszer próbálok meg benneteket zavarni. Ugye hétfőn és vasárnap a két szokott időpont. Annyi, hogy talán vasárnap majd lehet, hogy jövök már reggel korábban. Kihagytuk a tegnap éjszakát, pedig ízzik a levegő. A mai még Erikával egyeztetünk, mert hogy arról volt szó, hogy talán jövő héten szombaton leugorhatnék hozzá, kicsit megrendezni a frizurámat. Vesz a lebedő, beszáll a füst, a csukott ablakon. Én erre már ki is találtam egy opciót. Egy kis bringázással egybekötött vonatozás. Jetlag és ekü. Minden szabad, ami itt történt, az itt is marad. Hiszen tegnap erről beszéltünk pont, hogy ami itt történik, az itt is marad.

0: Írja Szituskám, hogy Noém is azzal 25 évével igenis egyenragú félnek tekinti magát Dáviddal szemben. Igen, ők is egy nagyon kedves. Nagyon szimpatikus, nagyon pozitív pár számomra.
1: Hogy együtt pihenünk szárnyon, aztán landolunk bárhol, az úti cél random, elbújni valahol, pont itt a strandon. Vibráló fények, nem kell, hogy aggódj, az életünk édes egy hűs.
0: Ahol a fiatalság, a megújult vibrálás mellett azért ott van a régi tiszteletadás a másikkal szemben.

Juditkánk még annyit fűzött hozzá, hogy nem bizony egyedül rengeteg az én idő. Ez is igaz, ezt tanúsíthatom. Bár azért néha jól esik az embernek, ha nem csak én vagyok, hanem mi vagyunk. Illetve azt fűztem még hozzá, hogy a mai fiatalokat nem izgatja, van-e ebéd az asztalon rendelnek, engem már azért nevetnek ki, hogy 30 éves, hogy vasalok. Az már nem divat. Divat? A háztartás nem divat függő. Tisztelet a kivételnek. Nem szeretek vasalni különben, tehát én bevallom őszintén, hogy én is szépen kihúzogatom, kirázogatom a pólóimat, ruháimat, és ha nem muszáj, akkor bizony nem nyúlok a vasalóhoz én sem. Anyukám imád vasalni, úgyhogy olyankor, amikor itt van nálam, meg amikor otthon vagyok, akkor minden nagyon patentul.

0: Írja Tika, ami itt történik, az itt is marad. Persze a képernyő fotókat nem számítjuk bele. Nem szoktunk mi olyat csinálni.
1: Nem strandolsz jobban, mint én. Nem strandolsz jobban, mint én. Nem strandolsz jobban.
0: Erával, meg már le is zsíroztuk, holnap beszélünk, és kér ő is bringát, az jó lesz, megbicikliztetek egy kicsit.
1: Nem strandolsz jobban, mint én. Nem strandolsz jobban, mint én. Nem strandolsz jobban, mint én. Nem strandolsz jobban.
0: Katica írja, hogy ő szeret vasalni, csak nincs rá egyszerűen idő, ideje a sok munka mellett. És hogy annól még az zokniaimat is vasaltam. Hát most látnád azt a felhúzott szemöldökömet. Na hát meg is van akkor a jövő hétvégi. Képzeld el, tündér, entés étterembe megyünk. Tudod mi ez az entem? Háp, háp, háp, háp.
1: Kétszer a világ.
0: Négyes rétés, a köszi, hogy eljöttél.
1: Őszintén már nem is éreztem a hiányod.
0: Juditka írja, ő se szeret vasalni.

0: jaj, egyetek finomat, a menő az étteremre, írtam, és hogy van Lóci lemeze.
1: Nekik az állt jól, hogyha rosszul álltak, néha az esélyek.
0: És közben kiavított Juditka, hogy nem jól olvastam be, csak amit muszáj, azt vasal. Nem pedig azért vasal, mert muszáj. Azt én is kivasalom, amit

Mondjuk most már akkor a hajam, hogy a gravitáció legyőzi, lehúzza a súly. Most már csak nagyon zavar, nagyon melegen van benne.

Ma 14-től 16 óráig majd Gébelen vár benneteket. Én pedig majd 18 órától holnap. Kevesen vegyesen. Addig is csodaszép napot kívánok mindenkinek, jó étvágyat az ebédhez. Legyen olyan a mai napotok,

Még egyszer jó étvágyat mindenkinek, csodaszép délutánt, jó pihenést! Sziasztok, ciao.

0: it with me. Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat hallgatni.
6: Még több. Még több zene.

dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek itt a Bitang Jó Rádióban. Gében a műsora kezdődött, már is egy Madonna felvétellel, a One Step Away, ez a felvétel címe. Jó szórakozást mindenkinek! Hogyha velünk akarsz tartani, akkor bitangjoradio.com, a csevegő falon pedig csevegni szeretnél a többi rádióhallgatóval, illetve velem a műsor vezetővel, akkor chat.bitangjoradio.com, a szavak között ugye kötőjelek vannak.

és hát nagyon boldog névnapot kívánok a mai névnaposoknak, Sarolta és Emese névnapon. Boldog névnapot nekik, és boldog születésnapot a mai születésnaposoknak. Remélem, hogy mind a kettő összejött valakinek a születésnap és a névnap is. Nagyon jó bulit kívánok!

És hát ma van ugye július 5-e vasárnap, elkezdődött már ezerrel a nyár, úgyhogy remélem mindenki tud majd pihenni, meg kipihenni ezt a fél évet, ami előttünk, illetve mögött nyár, úgyhogy remélem mindenki tud majd pihenni, meg

És ugye tegnap egy hallgatói válogatást csináltam műsorként, ezért most vasárnap forog a Weekend Dance Flow című műsorom. Ez az, amit éppen hallasz. Természetesen itt a Dance Floor zenék szólnak, nagyszerű klubzenék. Minden, ami elektronikus zene, és táncolni lehet rá. Egészen jó ez a Madonna felvétel, One Step Away.

és hát hamarosan én is ott vagyok a csevegő falon, és megnézem, ki van itt velem a vasárnap délután egy jót bulizni. Hamarosan itt van Tom Boxer és a Meda felvétele. És hát Tikának küldeném, hiszen az a felvétel címe, hogy Tika Tika Love. Neked írtak egy dalt, Tika. És hát jó szórakozást kívánok mindenkinek itthon és külföldön. Ez a Bitangió Rádiós, benne Gébelen műsora, a Weekend Dance Flow.

Tikának szólt a Tika Tika Love, Tom Boxer és Maddo felvétele, hamarosan pedig itt van Digital 80 és a The White Boys. Vajon melyik együttes nótája lehet? Hát igen, igen, Duran Duran. És egy nagyszerű Stefano Matara remixben

És hát ugye itt vannak a vad srácok, White Boys, és a csövegő falon pedig Tökszáre, Bubu, Dutyi Dili, Katóka, Pista 67 és Tika. Te is ott lehetsz, hogyha felkeresed a chat.bitangyoradio.com oldalt. Hello minden csetelőnek!

0: És hát érkezik egy kis Pink Floyd, ebben a formában én is kedvelem a felvételt. Shutdown és ki Moszkó, akik feldolgozták, na halljuk, hogy sikerült, szerintem jól.
1: Ez itt a Bitang Jó Rádió, és benne Gébelen műsora.

Hát remélem ébredezünk, azért itt a Vitamin Gyó Rádió van. Radio Killer, a folytatásban a felvétel címe, voilà! Ébresztő vasárnap, ébresztő Vitamin Gyó Rádió.

A japánok eléggé nehezen tudnak lalázni, hiszen nincs a japánban L betű, mint Lajos, csak R. Hey you, ezt neked küldöm, hiszen ez a felvétel címe Alex Signo, No Type Rug Mind, Hey You!

Egész jó az a felvétel, szerintem Alex Inyo és a Hey You. És hát remélem közben sikerült már megosztanod ismerősökkel, barátokkal a Bitangyó Rádió elérhetőségeit. Ha már 200-szor megosztottad, akkor hozd meg 201. alkalommal is. Köszönjük szépen! Hiszen a folyamatos reklám az a jó. DJ Sasha Born és a Move Like You Feel It a folytatásban itt nálam. Gébelen egészen 16 óráig itt a Bitangyó Rádióban ez a Weekend Dance Flow.

És hát képzeljétek, feldolgozta Geuda Silva és Canelo a nagy slágert, aminek ugye az a címe, hogy Készél rá, szél rá? Akinek esetleg nem ugrott be, be fog ugrani mindjárt.

Egész jó feldolgozták ezt a felvételt, Gauda Silva és Canelo, Major Lazer a folytatásban, Papi with Tokisha. Remélem jól ejtettem ezt a harmadik szót, bár nem tudom, hogy milyen nyelven van. Joe Mazzola remixében pörgetem a dalt.

0: És hát megyünk vissza Ibizára, hiszen a Mike Posner ugye David Guettával készítette egy hasonló színű felvételt, és hát ez a második rész lényegében Kellandal és a Brossával közös felvétel.
1: I went back to Ibiza and got a hotel by the shore. But now I'm 12 years older and I'm 10 years sober and Avicii isn't here no more. I moved out of LA.
0: Rákerestek a YouTube-on, akkor pont egymás alá kirakja őket. Le is mentettem a képernyőkébe, milyen berakom a csörgőfalra.

És hát ott a két felvétel a képernyőképpen, ugye David Guettával volt az I Went Back to Ibiza, és hát ugye a másik felvétel, ami hát ugye nem is olyan nagyon régi, a Back to Ibiza, ami most szól.

A nagyszerű sláger Ron Vez feldolgozásában a Rescue Me. És hát egy sláger folytatásban is Gotta Go Boogie címmel Richard Greytől mindenki rá fog ismerni.

és hát van egy új ötlete a tombolára, Katokának, tehát hogy Moskorának elküldöm majd, hogy egymást is sorsoljuk már ki magunknak, tehát egy valaki kisorsolja magát valakinek. Ezen a végén még Crazy Play énekesnője is elmosolyodott. Itt pedig Jackass Revenge és az Echoes Home. Pa-pa-ra-pa!

Érkezik két Ryan Showtech-kel közösen, Ella Ella, a felvétel címe, ismerős lesz szerintem. Ez a Bitong Jó Rádiós menegében a műsor 16 óráig a Weekend Dance Flow szombatról átugorva vasárnapra.

0: Illa Illa, a nagy sláger Keith Ryan-től és Showtech-től, egy jó kis feldolgozásban a DJ PMG és a Make It All Free a folytatásban.
1: A zene ne játsszuk fel.

0: Szóval Huszti és Sam Harper felvétele a Just a Little. Érkezik Kimik és a Where Do We Go?
1: Bitang Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

És mindjárt táncolunk a tűzfényében, ha még nem táncoltál tűzfényében, akkor most fogsz, hiszen jön a Neurobyte és a Dance in the Firelight.

És hamarosan érkezik Alert és a The Rush című felvétel. Egészen 16 óráig gébelem műsorait a Beat Angyo Rádióban a Weekend Dance Floor.

És hát ugye a csörögő falon is van műsorajánló, de nehogy összetévesztétek a maival, hiszen ez még a szombati, ami látszódik a csörögő falon, szóval ez szombaton volt, és nem ma lesz.

Egy kis hőlégballon volt Denellel és Kellyvel Dynard remixében, és egy nagyszerű dal érkezik a folytatásban, egy nagy kedvencem, hiszen nagyon jó hangzik Craig Connelly és Danny Sylvia közöse a Something Real.

Ha visszahallgatod a műsoromat, ezt a felvételt teljes hangerővel hallgass majd végig. Nagyon király ez a felvétel szerintem. Érkezik Steve Aoki, Ellie Oaks és Sasha közöse, a Gravity.

0: Bitagyó Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: Ez sem volt rossz az előző felvétel. Ez pedig már Tess és a Shooting Stars. Szóval itt vannak a hullócsillagok. Mert először celeb valaki, azt utána hullócsillag.

igazi jól táncolható dance nota a Testtől, Shooting Stars. Hamarosan pedig itt van Roman Messer és Rocco közöse a Sweet Dreams. Ugye a Eurythmics notáját dolgozták fel.

Ha tudod, hogy kinek a slágere volt, írd meg a csevegő falra, annyit segítek, hogy elbetűvel kezdődik. Elmint Lajos,

Ez pedig Roman Messer és Rocco feldolgozása belőle. És hát számolunk a folytatásban, hiszen jön a 135 című nóta, BRT-től.

És egy újdonság a Cascadától, ha jól megszem, néhány napja jelent meg a Utopia című nótájuk. Hát hallgassuk itt a Bitang Jó Rádióban.

0: Egészen jó sikerült ez a nóta a Cascadától, szerintem Utopia felvétel címe. Érkezik Joa Seri és Neblig felvétele, Hold Me Closer.
1: A keverőpultnál gébele!

Közben Csabika írta nekem, hogy ugye befejeződött a Pride, és ennek megünneplésére valami felvételt tudok-e neki játszani, valami pörgős felvételt. Hát van nálam egy Jekyll Hyde felvétel, az a címe, hogy Over the Rainbow. Hát akkor, kedves Csabika, szól majd neked így utoljára.

Szóval Over the Rainbow, ez volt Gébel a műsora itt a Bitangyó Rádióban, a Weekend Dance Floor 14-től 16 óráig. Remélem mindenki jó szórakozott ebben a 2 órában, és ha igen, akkor várlak benneteket legközelebb is. Hallgassátok továbbra is a Bitangyó Rádiót, hiszen 24 órában szólnak a nagyszerű zenék nálunk. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, és kellemes vasárnap délután estét mindenkinek. Sziasztok!

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészszel megsebzett bronztérdő repecs sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek.

te su, să-i spun ce simt. Alô, iubire.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkely páncélt hordó fafokú részfűrészszer megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italk Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

70s. Though love is free and violence too.

0: Bitangyó Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója. Búcsúzz el.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám Parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Utangyó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance slágerei.
2: A Bitangyó Rádióban.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itangyú Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night?
5: I don't know. Bitangyó Rádió.

0: Vitamin Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.